Nagy bosszorcsön a panetok szoriza, tisztelt rakekém, társi tégen nem olaja a mogócsit, a padrzsában a zsálos kudinek, hogy a prevecsőri gorózma, szólni previli, a ne antonardi, precem zászert, ez a szolajt rakek.